Gagazatsz per se, ma venig ma mi, és mi oda venig rá me, szó, de szó, hamz kszék.